A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fülltől fülig, Fan FM. FM 87.6, Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.

Let's go.

0: A zenei változatosságra vágysz.
1: Jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok. Ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6
1: FM
0: Fülix Zene.

0: Zenefem, FM 87.6, Csíkszeredó. Szültől szülig, Fun FM.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül.
0: Fun FM.
2: Fülig zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: zene. Elég zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
3: Yeah, I see that.

Fűtől fülig, FM 87.6.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a

0: lehet nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazac filére 100 grammonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mélybanás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a citrom kilója 5 lej 49 bani, és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás. Csíkszeredában a Szentlélek utcában a Cáklattanya környékén, Fitódban, Csíkmincenten, valamint Csíkszentléleken. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális, és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 0-24 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Bizalmat kért a parlamenttől az általa javasolt hárompárti kormány számára Siegfried Murechan miniszterelnök jelölt. A kormányalakítással megbízott néppárti EP képviselő beterjesztette a Penele, az USZERE és az RMDSZ által alkotott kabinet névsorát a képviselőház és a szenátus elnökének. Siegfried Murechan szerint kormányra kell kerülni ahhoz, hogy folytatni tudjuk a reformokat, amelyeket a májusban leváltott Ilija Bolozsán vezette kabinet megkezdett egy modern, jóléti, igazságos és biztonságos Románia megteremtése érdekében. Siegfried Murechan úgy fogalmazott, nem emelnek adót, amint lehet visszatérnek a 19%-os áfára, folytatják az állam karcsúsítását, a bürokrácia visszaszorítását, egységes kormányablakokat hoznak létre. A miniszterelnök jelölt szerint ideje a két éve befagyasztott nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket emelni, de csak a pontos inflációs adatok ismeretében a 2027-es költségvetés megtervezésénél fogják megállapítani, hogy mekkora emelést bír el az államháztartás. Az is a kormányprogramban szerepel, hogy a 2009-es népszavazás szellemében a lakosság csökkenést kimutató népszámlálási adatoknak megfelelően csökkentsék a parlament létszámát. Murechan ugyanakkor leszögezte, sosem fog olyan intézkedést támogatni, amely hátrányosan érintené a nemzeti kisebbségek érdekeit. A Murechan által javasolt kabinetben nem lenne már tárca nélküli miniszterelnök helyettesi poszt, mintáron párt kormányfő helyettese miniszteri tisztséget is betöltene a kormányban. Az államtitkárok számát tárcánként 3-ra korlátoznák. A minisztériumokat nem szervezik át a Murechan kabinet 16 miniszter jelöltje közül, 10 a jelenlegi ügyvivő kabinetnek is tagja. Szerdán szavaz a parlament a Murechan kormányról, döntötte el szombaton a képviselőház és a szenátus összevont házbizottsága. A két ház együttes ülése szerdán délután 1 órakor kezdődik. A miniszter jelölteket hétfőn délután 2 és este 8 óra, illetve kedden reggel 10 és este 8 óra között hallgatják meg a parlamenti szakbizottságot. A meghallgatások részletes menetrendjét közzéteszik a képviselőház honlapján. A szerdai szavazást megelőző vitán Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnöknek összesen 30 perces felszólalási időt biztosítanak, amelyet a vita elején és végén használhat fel. A PESZEDE nélkül a Penele USZERE RMDSZ koalíciónak mindössze 170 szavazata van, a szükséges 233 helyet. Szorin Grindeanu PESZEDE elnök azonban több ízben leszögezte, pártja nem járul hozzá Bolozsán megszorításokon alapuló, a szegényeket megcsarcoló elhibázott gazdaság politikájának folytatásához, és nem szavaz bizalmat a Murechan kormánynak. Siegfried Murechan azt mondta, ha a bizalmi szavazáson a szociáldemokraták ismét a szélső jobb oldallal azonos állapotra helyezkednek, senki sem fogja elhinni többé, hogy a PESZEDE egy Európa barát párt, Romániában pedig tovább mélyül a 4,5 hónapja tartó politikai válság, hiszen megnyílik az út az előrehozott választások előtt. A bizalmi szavazás időpontjáról a kétkamarás parlament egyesített házbizottsága dönt. Kelemen Hunor nem támogatja a kötelező iskolai egyenruha bevezetését. Az RMDSZ elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott az egyenruha kérdéséről, az iskoláknak helyben kellene dönteniük, nem pedig Bukarestben, törvényben előírni. A szenátus hétfőn már elfogadta a kötelező egyenruháról szóló törvénytervezetet, amely szerint a diákoknak az órákon az iskola által meghatározott egységes ruházatot kellene viselniük. A jogszabályról a képviselőház dönt. Kelemen Hunor leszögezte, azt fogja kérni az RMDSZ képviselőitől, hogy a tervezet ellen szavazzanak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. Az évszakhoz képest azonban továbbra is alacsony hőmérsékleti értékekkel. Csíkszeredában jelenleg plusz 1 fokot mérnek, a reális hőérzet azonban 0-3 fokra tehető. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 12-15 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: szeptember 28-a van, hétfő 8 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Csak nem bírta megállni a reális hőérzetünk, hogy ne süppedjen 0 fok alá. Mínusz 3 foknak érezzük azt a plusz 1-et, ami jelenleg van. Ezt csak azért mondom, mert érdemes rétegesen öltözni mindenképpen. Bokazoknit el lehet most jól tenni legalábbis néhány hónapra, és kerülhetnek elő a vastagabb, rétegesebb öltözék ruhadarabjai annak érdekében, hogy senki ne fázzon meg, mert most igen, ez a szortyogós, orfújós periódus van, amikor a nyárból fokozatosan ugrunk át az őszön keresztül a télbe. Fülig zenék között As This Alone, Damiano David, Bausa, Ace of Base és még sokan mások gondoskodnak arról, hogy megalapozzuk és jól megalapozzuk a hétfő hangulatát. Ha a kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.
0: Tedd le a telefont és figyelj ránk! Ez itt a valódi felbontás és az igazi hangerő. Kotyogó a Fan FM-en.

0: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból, ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen. Hasmenés. Fedezd fel a hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazac filére 100 grammonként 6 lej 95 banniért a Lidl Plusszal. A 750 grammos mirbona sajtra 20 lej 99 banniért a Lidl Plusszal. És a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 banniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

Post Malone és a Back to Yours 4:09 előtt egy perccel. Akarákat üszentek, attól félek, hogy leesik a fejem, de természetesen erről is hamarosan beszélgetni fogunk, hogy miért nem szabad, vagy miért nem javallod visszatartani, hogyha jön egy erős tüsszentést. Szoktak lenni olyan ismerőseim, akik úgy magukban megpróbálják, úgy nem is tudom elfojtani, hogy csak olyan nagyon diszkréten, nagyon csendben. Szerintem az nem egészséges, de hamarosan erről is beszélgetni fogunk. Előtte azonban lapozzuk fel a kalendáriumot és köszöntsük fel a nap ünnepeljeit. Szeptember 28-a van a mai napon, a Vencel nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 1787-ben 239 éve született az amerikai alkotmány. 55 éve 1971-ben amnestiában részesül Mindszenty József bíboros, ercegprímás, esztergomi érsek, és elhagyja Magyarországot. 1895-ben felavatják az esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hídat. Mindez 131 éve történt. 1803-ban született Párizsban Prosper Mérimée francia regényíró, akinek Carmen című regényéből Bizet operát írt. 1817-ben született Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat jelentős képviselője. Mindez ugye szeptember 28-án történt. 1909-ben másodszor is lemondott a Wekerle kormány, amelynek következtében a koalíció szétesett. 1928-ban Alexander Fleming felfedezte a penicillin antibiotikus hatását, ennek ma már 98 éve. 1934-ben 92 éve Párizsban megszületett Brigitte Bardot, francia színésznő, énekesnő, állatjogi aktivista és egyben író, ugye legismertebb szerepei a film Vászonról leszármaznak. 1938-ban született Dean E. King, amerikai jazz és soul énekes, legismertebb dala a Stand By Me. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve egy remek ajándékdal, ezzel mindazokat köszöntjük, akik a mai napon valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak.

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Orfolyós, orfúvós, tüsszentős időszakban vagyunk, nagyon sokan vannak körülöttünk, többek között magam is, akik ezzel küzdködünk, no de miért nem érdemes visszatartani a tüsszentést? Nagyon sokan vannak, akik ugyan nagyon diszkrétben, nagyon orbefogva próbálják ezt elintézni, főleg társaságban. Én azt szoktam mindig ilyenkor javasolni, hogyha valaki mondjuk nagyon tüssög, nagyon folyik az orra, és nagyon kell ezt fújni, akkor ne menjen társaságba, főleg ne színházba, nem moziba. Ez nagyon kellemetlen tud lenni neki is, és nyilván a körülötte ülőknek is, egymást zavarják, és az sem egy utolsó elhanyagolható szempont, hogy ez bizony fertőző is lehet. No de visszatérve az eredeti gondolathoz, hogy miért nem érdemes visszatartani a tüsszentést, tulajdonképpen egy erős reflexről beszélünk, amellyel a szervezet az orrból és a légutakból próbálja eltávolítani az irritáló anyagokat. Ha befogod az orrod és közben a szádat is teljesen bezárod, a levegő nem tud távozni, ezért a nyomás hirtelen megnő a fejben és a mellkasban, ritkán pedig dobhártya sérülést vagy hallás problémát is előidézhet. Ugyanakkor ritka esetben arcüregi sérülést, apróbb érsérüléseket és nagyon ritkán torok vagy nyaki lágyrész sérülést is okozhat. Azt szoktam mindig viccesen mondani a barátaimnak, hogy letüsszented a fejedet. A legjobb megoldás, ha nem próbáljuk elnyomni, hanem zsebkendőbe vagy könnyök hajlatba tüsszentünk, lehetőleg nyitott szájjal. Fontos, hogy egy-egy visszatartott tüsszentésből általában nem lesz baj. A probléma főleg a teljesen elzárt, illetve száj mellett erősen visszanyomott tüsszentésnél jelentkezhet. Ha van ilyen szokásunk, próbáljunk lemondani róla.
2: Majd is a víz.

A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étkezéshez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található

Ha épp valami reggeliben gondolkodik, elmondom, hogy nem csak a mediterrán étrend lehet jó választás, az északi étkezés is összefügghet egy hosszabb élettel. Egy kutatás szerint a teljes kiörlésű rozs és zab, a káposztafélék, a gyökér, zöldségek, az alma, a körte és a hal rendszeres fogyasztása kedvező egészségi mutatókkal lejárhat. Ezek elsősorban ugyan összefüggések, tehát nem bizonyítják, hogy önmagában az északi étrend meghosszabbítja az életet. A lényeg inkább a kevéssé feldolgozott élelmiszerekben, a teljes kiörlésű gabonákban, zöldségekben, gyümölcsökben és a halakban gazdag étkezésben rejlik. Érdemes ezeket is bevezetni az étrendünkbe, ha mostanáig nem tették. Az almának, a körtének, a gyökér zöldségeknek, illetve a káposztaféléknek is szezonja van, hiszen bízom benne, hogy bő volt a termés, tehát van, amiből válogatni. Képzeletben teszünk egy kis kitérőt az elmúlt nyár emlékeit megidézve, kilépünk a strandra. On the Beach, érkezik Chris Rea és egy 1986-os klasszikus.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 7. kiadására, amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. A digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet!
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a citrom kilója 5 lej 49 bani és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
0: Reklámot hallottak.

30 dollárért, vagyis nagyjából úgy 140 leért vett egy festményt egy michigani hagyatékvásáron egy gyűjtő. Kiderült, mint ilyenkor ki szokott derülni, hogy egy 75 éve elveszettnek itt műalkotásra bukkant. A képet Gertrude Abercrombie, amerikai festő készítette 1951-ben. A vevőnek a név és a dátum tűnt fel a festményen. Később egy múzeumi kiállítás katalógusában megtalálta ugyanazt a művet egy régi fényképen, majd szakértő is hitelesítette. Az Alderman Merriam's Shells című festményt október 1-én árverezik el New Yorkban, a becsült értéke pedig, hát úgy körülbelül, ha lejben akarom mondani, hogy 700 ezer és 1,2 millió lej között van. A kép egyébként korábban egy orvosi kezelés ellen értékeként került az eredeti tulajdonosához. Mindig jó, már csak azért is, hogy önmagában, mint jó programként tekintünk rá, de mindig jó zsibvásárokon vagy lomikon keresgélni, kutatni, turkálni. Sosem lehet tudni, hogy az ember mikor bukkan egy jó nagy kincsre. 2 perc maradt hátra 9 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Egy dal még belefér ebbe az órába, Room 5, Oliver Cheatham és a Make Love.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Bizalmat kért a parlamenttől az általa javasolt hárompárti kormány számára Siegfried Murechan miniszterelnök jelölt. A kormányalakítással megbízott néppárti EP képviselő beterjesztette a Penele, az USZERE és az RMDS által alkotott kabinet névsorát a képviselőház és a szenátus elnökének. Siegfried Murechan szerint kormányra kell kerülni ahhoz, hogy folytatni tudjuk a reformokat, amelyeket a májusban leváltott Ilija Bolozsán vezette kabinet, megkezdett egy modern, jóléti, igazságos és biztonságos Románia megteremtése érdekében. Siegfried Murechan úgy fogalmazott, nem emelnek adót, amint lehet visszatérnek a 19%-os áfára, folytatják az állam karcsúsítását, a bürokrácia visszaszorítását, egységes kormányablakokat hoznak létre. A miniszterelnök jelölt szerint ideje a két éve befagyasztott nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket emelni, de csak a pontos inflációs adatok ismeretében a 2027-es költségvetés megtervezésénél fogják megállapítani, hogy mekkora emelést bír el az államháztartás. Az is a kormányprogramban szerepel, hogy a 2009-es népszavazás szellemében a lakosság csökkenést kimutató népszámlálási adatoknak megfelelően csökkentsék a parlament létszámát. Murechan ugyanakkor leszögezte, sosem fog olyan intézkedést támogatni, amely hátrányosan érintené a nemzeti kisebbségek érdekeit. A Murechan által javasolt kabinetben nem lenne már tárca nélküli miniszterelnök helyettesi poszt, mintáron párt kormányfő helyettese miniszteri tisztséget is betöltene a kormányban. Az államtitkárok számát tárcánként 3-ra korlátoznák. A minisztériumokat nem szervezik át a Murechan kabinet 16 miniszter jelöltje közül, 10 a jelenlegi ügyvivő kabinetnek is tagja. Szerdán szavaz a parlament a Murechan kormányról, döntötte el szombaton a képviselőház és a szenátus összevont házbizottsága. A két ház együttes ülése szerdán délután 1 órakor kezdődik. A miniszter jelölteket hétfőn délután 2 és este 8 óra, illetve kedden reggel 10 és este 8 óra között hallgatják meg a parlamenti szakbizottságot. A meghallgatások részletes menetrendjét közzéteszik a képviselőház honlapján. A szerdai szavazást megelőző vitán Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnöknek összesen 30 perces felszólalási időt biztosítanak, amelyet a vita elején és végén használhat fel. A PESZEDE nélkül a Penele USZERE RMDS koalíciónak mindössze 170 szavazata van, a szükséges 233 helyet. Szorin Grindianu PESZEDE elnök azonban több ízben leszögezte, pártja nem járul hozzá Bolozsán megszorításokon alapuló, a szegényeket megcsarcoló elhibázott gazdaságpolitikájának folytatásához, és nem szavaz bizalmat a Murechan kormánynak. Siegfried Murechan azt mondta, ha a bizalmi szavazáson a szociáldemokraták ismét a szélső jobb oldallal azonos állapotra helyezkednek, senki sem fogja elhinni többé, hogy a PESZEDE egy Európa barát párt, Romániában pedig tovább mélyül a 4,5 hónapja tartó politikai válság, hiszen megnyílik az út az előrehozott választások előtt. A bizalmi szavazás időpontjáról a kétkamarás parlament egyesített házbizottsága dönt. Kelemen Hunor nem támogatja a kötelező iskolai egyenruha bevezetését. Az RMDS elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott az egyenruha kérdéséről, az iskoláknak helyben kellene dönteniük, nem pedig Bukarestben, törvényben előírni. A szenátus hétfőn már elfogadta a kötelező egyenruháról szóló törvénytervezetet, amely szerint a diákoknak az órákon az iskola által meghatározott egységes ruházatot kellene viselniük. A jogszabályról a képviselőház dönt. Kelemen Hunor leszögezte, azt fogja kérni az RMDS képviselőitől, hogy a tervezet ellen szavazzanak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. Az évszakhoz képest azonban továbbra is alacsony hőmérsékleti értékekkel. Csíkszeredában jelenleg plusz 1 fokot mérnek, a reális hőérzet azonban 0-3 fokra tehető. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 12-15 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 5 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, ismételten köszöntöm Önöket. Madonna és Taylor Swift letarolta az MTV legutóbbi Video Music Award gáláját. Természetesen erről is beszámolunk részletesen ebben az órában. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. Ha kedvük van, tartsanak velem, indítsuk együtt a hétfőt.

0: talk about.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazacfilére 100 grammonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mélybonás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerrel 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun

0: Az MTV legutóbbi gáláján újabb díjakat osztottak, újabb elismerések kerültek, nyilván elismert előadókhoz, és nagy meglepetések nem föltétlenül születtek. Madonna és Taylor Swift vitték a prímet a 2026-os MTV Video Music Awards-on. Madonna 7 díjat kapott, köztük az év előadójának járó elismerést, és 23 év után ismét fellépett a gálán. Taylor Swift 3 díjat nyert, köztük az év videójáért járót, a The Faith of Ophelia című klipért. Az este egyik fontos pillanata a Nirvana életműdíja volt, míg a gálán Kacey Musgraves Dolly Partonra emlékezett, a néhai énekesnő archív felvételével együtt adva elő az I Will Always Love You-t. A legjobb új előadó a brit Sienna Spiro lett, a legjobb pop előadónak járó díjat pedig a K-pop ismerős Lisa vitte el, úgyhogy megyünk is tovább Sienna-val, méghozzá egy dallal, ami jelenleg is ott van a slágerlistákon, ez a Great Expectation.
1: Fülig zene, fülig mosoly, Fun FM Rádió.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

0: Sunrise Avenue és a You Can Never Be Red 2024-ből 9:30 után 4 perccel. Megvan a friss mozi program, érdemes szétnézni és persze foglalni jó kis programok reményében. Hát tulajdonképpen megvan a filmcím, megvan a leírás, megvannak az időpontok, és már lehet váltani jegyeket a prokult.ro oldalon. No de most egy picit tegyük félre a szórakozást. 7 gyors ellenőrzéssel sok kellemetlen meglepetést elkerülhetünk használt autó vásárlásakor. Érdemes megnézni a karosszéria illesztéseit és a fényezést, mert az eltérő hézagok vagy színárnyalatok korábbi sérülésre utalhatnak. A gumik egyenletlen kopása futó műhibára is figyelmeztethet. Nyilván az ember nem vásárol olyan gyakran autót, főleg használt autót, mint amilyen gyakran esetleg bérel egy nagyobb kirándulás esetén. Ezek a tippek olyankor is jól jöhetnek, amikor az ember veszi át a bérelt autót, és főleg, hogyha nem full kaszkóval teszi, érdemes egy-két dologra felfigyelni. Nézzünk be az autó alá is, a motortérbe is, már ha értünk hozzá. Nincs-e olaj vagy hűtőfolyadék szivárgás? Ha lehet, hideg motorral indítsuk be az autót, és figyeljük a füstöt, a motor hangját és a járását. A kormány, a pedálok és a vezetőülés kopása pedig árulkodhat arról, hogy összhangban van-e a belső tér állapota a kilométer-óra állásával. Végül gyújtásra adásakor figyeljük a műszerfal visszajelzőit. A motor beindítása után a hibajelzéseknek el kell aludniuk. A gyors ellenőrzés nem helyettesíti a szakembert, de kiszűrheti a komolyabb problémákat és bérlés esetén az utólagos kellemetlenségeket.
1: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

1984-ben jelent meg Alphaville és a Sounds Like a Melody. Félig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, hogy a zenei változatosság már hétfőn meg legyen alapozva, hiszen tudják, ez mindig gyönyörködt. Tehát október 1-től jelentősen változik a romániai UD-rendszer, hát ez most már kevésbé fog gyönyörködtetni bennünket. A személyautóknál a rovinjeta ára a környezetvédelmi besorolástól is függ majd. A régebbi autók tulajdonosai többet fizetnek, egy euró 3-as vagy régebbi autó éves matricája 330 lej lesz, míg az euró 4-es és 5-ös járműveké 292 lej. Az euró 6-os autók éves díja 254, az elektromos autóké pedig 228 lejre csökken. Megszűnik ugyanakkor a külön híd használati díj a Fetest, Csernavöda, valamint a Gyurgyen Vádu Ói átkelőknél. A 3,5 tonnánál nagyobb teherjárművek pedig áttérnek a kilométer alapú tolló rendszerre. Az útdíjat a megtett kilométerek és a járműre érvényes tarifa alapján számítják ki, az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. A már megvásárolt rovinjetta az eredeti lejárati időig érvényes marad, így október 1-e után sem kell ugyanarra az időszakra újat váltani. Fűtől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben a citrom kilója 5 lej 49 bani, és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Bizalmat kért a parlamenttől az általa javasolt hárompárti kormány számára Siegfried Murechan miniszterelnök jelölt. A kormányalakítással megbízott néppárti EP képviselő beterjesztette a Penele, az USZERE és az RMDSZ által alkotott kabinet névsorát a képviselőház és a szenátus elnökének. Siegfried Murechan szerint kormányra kell kerülni ahhoz, hogy folytatni tudjuk a reformokat, amelyeket a májusban leváltott Ilija Bolozsán vezette kabinet megkezdett egy modern, jóléti, igazságos és biztonságos Románia megteremtése érdekében. Siegfried Murechan úgy fogalmazott, nem emelnek adót, amint lehet visszatérnek a 19%-os áfára, folytatják az állam karcsúsítását, a bürokrácia visszaszorítását, egységes kormányablakokat hoznak létre. A miniszterelnök jelölt szerint ideje a két éve befagyasztott nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket emelni, de csak a pontos inflációs adatok ismeretében a 2027-es költségvetés megtervezésénél fogják megállapítani, hogy mekkora emelést bír el az államháztartás. Az is a kormányprogramban szerepel, hogy a 2009-es népszavazás szellemében a lakosság csökkenést kimutató népszámlálási adatoknak megfelelően csökkentsék a parlament létszámát. Murechan ugyanakkor leszögezte, sosem fog olyan intézkedést támogatni, amely hátrányosan érintené a nemzeti kisebbségek érdekeit. A Murechan által javasolt kabinetben nem lenne már tárca nélküli miniszterelnök helyettesi poszt, mintáron párt kormányfő helyettese miniszteri tisztséget is betöltene a kormányban. Az államtitkárok számát tárcánként 3-ra korlátoznák. A minisztériumokat nem szervezik át a Murechan kabinet 16 miniszter jelöltje közül, 10 a jelenlegi ügyvivő kabinetnek is tagja. Szerdán szavaz a parlament a Murechan kormányról, döntötte el szombaton a képviselőház és a szenátus összevont házbizottsága. A két ház együttes ülése szerdán délután 1 órakor kezdődik. A miniszter jelölteket hétfőn délután 2 és este 8 óra, illetve kedden reggel 10 és este 8 óra között hallgatják meg a parlamenti szakbizottságot. A meghallgatások részletes menetrendjét közzéteszik a képviselőház honlapján. A szerdai szavazást megelőző vitán Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnöknek összesen 30 perces felszólalási időt biztosítanak, amelyet a vita elején és végén használhat fel. A Peszede nélkül a Penele USZERE RMDSZ koalíciónak mindössze 170 szavazata van, a szükséges 233 helyet. Szorin Grindeanu Peszede elnök azonban több ízben leszögezte, pártja nem járul hozzá Bolozsán megszorításokon alapuló, a szegényeket megcsarcoló elhibázott gazdaságpolitikájának folytatásához, és nem szavaz bizalmat a Murechan kormánynak. Siegfried Murechan azt mondta, ha a bizalmi szavazáson a szociáldemokraták ismét a szélső jobb oldallal azonos állapotra helyezkednek, senki sem fogja elhinni többé, hogy a Peszede egy Európa barát párt, Romániában pedig tovább mélyül a 4,5 hónapja tartó politikai válság, hiszen megnyílik az út az előrehozott választások előtt. A bizalmi szavazás időpontjáról a kétkamarás parlament egyesített házbizottsága dönt. Kelemen Hunor nem támogatja a kötelező iskolai egyenruha bevezetését. Az RMDSZ elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott az egyenruha kérdéséről, az iskoláknak helyben kellene dönteniük, nem pedig Bukarestben, törvényben előírni. A szenátus hétfő már elfogadta a kötelező egyenruháról szóló törvénytervezetet, amely szerint a diákoknak az órákon az iskola által meghatározott egységes ruházatot kellene viselniük. A jogszabályról a képviselőház dönt. Kelemen Hunor leszögezte, azt fogja kérni az RMDSZ képviselőitől, hogy a tervezet ellen szavazzanak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. Az évszakhoz képest azonban továbbra is alacsony hőmérsékleti értékekkel. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 12-15 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, és már 6 fokot mérnek Csíkszeredában, ebből 4-et érzünk is reálisan. Egy újabb óra kezdetén vagyunk, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, Harry Styles, Teddy Swims, Fastboy, Klak-Klak, DJ Goya, Beck és még sokan mások csatlakoznak hozzánk. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazacfilére 100 grammonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mélybonás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerrel 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 7. kiadására, amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. A digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás, az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet!

Black Eyed Peas és egy jó kis dal. Nyilván a jó kis dalok sora folytatódik, hiszen meg sem állunk déli 12 óráig, fél 11 lesz 5 perc múlva. Bátran süt a nap, csak az az igazság, hogy nem nagyon érződik. No, valamelyest azért csak emelkedtek az értékek, már is 9 fokot mérnek hivatalosan Csíkszeredában, ebből 6 már érződik is, jó irányba haladunk, 14, talán a 16 fokot is elérheti a mai napon a csúcsérték. Napon ücsörögni, kávézgatni valószínűleg kellemes, de nem hosszadalmasan, nem másért, csak azért helyenként úgy nézem, hogy felfeltámad a szél, ez bizony tovább ronthat a hőérzeten.

0: Ma 39 éve, 1987. szeptember 28-án jelent meg a Depeche Mode egyik meghatározó albuma, a Music for the Masses. A hatodik stúdiólemez olyan dalokat hozott, mint a Never Let Me Down Again, vagy éppenséggel a Strange Love. Az album Nagy-Britanniában a 10. helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a 35. lett. Érdekesség, hogy a lemez egyik legismertebb dala a Never Let Me Down Again, később a Depeche Mode koncertjeinek egyik ikonikus pillanatává vált. A rajongók a magasba emelt integető karokkal kísérik a számot, ez a hagyomány az 1988-as Rose Bowl koncert után terjedt el, és azóta is tartja magát. Én ezúttal a közel 40 éves nagylemezről a Strange Love című dalt választottam.
1: Közérdekű hirdetés következik.
0: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás. Csíkszeredában, a Szentlélek utcában, a Cákattanya környékén, Fitódban, Csíkmincenten, valamint Csíkszentléleken. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális, és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 0-24 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758-770-040.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Diákok hétfőn feketébe öltözve mennek iskolába, így tiltakozva a kötelező egyenruha viselés bevezetése ellen. Az akciót az Országos Diáktanács hirdette meg, hangsúlyozva, hogy a szenátus által már elfogadott és a képviselőház elé utalt törvénytervezet nem jelent megoldást a romániai oktatás valós problémáira. A romániai iskolák problémáit nem lehet tűvel és cérnával megoldani. Az egyenlőtlenség nem tűnik el egy mellény alatt, a zaklatás pedig nem szűnik meg attól, hogy ugyanazt az inget hordjuk, és az összetartozás érzését sem lehet a hajtókára varni. Szeptember 21-én a szenátus mégis elfogadta a kötelező iskolai egyenruháról szóló tervezetet, annak ellenére, hogy a diáktanács már a benyújtás pillanatától nyilvánosan ellenezte azt. Fogalmazott közleményében az érdekképviselet. A tanulók nehezményezik egyébként, hogy nem hívták vitára őket és nem kérték ki a véleményüket, mégis elvárják tőlük a jogszabály betartását. A döntőszavazás még hátra van a képviselőházban, így még meg lehet mutatni, hogy van hangunk. Az oktatást nem lehet a szabóságban megjavítani. Zárta felhívását az Országos Diáktanács. Az RMDSZ egyébként nem támogatja a kötelező iskolai egyenruháról szóló törvénytervezetet. Kelemen Hunor szövetségi elnök hangsúlyozta, a diákoknak van igazuk ebben az ügyben, és egy ilyen döntést nem lehet Bukarestből kényszerrel ráerőltetni az iskolákra.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Három minisztert javasol a Siegfried Muresán vezette kormányba az RMDS, a szövetségi állandó tanács döntése szerint Táncos Varna miniszterelnök helyettes és mezőgazdasági miniszter, Cseka Attila fejlesztési miniszter, Ötvös Koppány Bulcsó pedig kulturális miniszter lehet az új kabinetben. A szövetség szerint teljes jogkörrel rendelkező, működőképes kormányra van szükség, amely képes meghozni a szükséges döntéseket és elfogadni a következő időszak költségvetését, ezért támogatja Siegfried Muresán kormányalakítási megbízását. A miniszterjelöltek kinevezéséről és az új kormány beiktatásáról a parlament dönthet. Október 1-től jelentősen változik a romániai útdíjrendszer. A személyautóknál a rovinjeta ára a környezetvédelmi besorolástól is függ majd. A régebbi autók tulajdonosai többet fizetnek. Egy euró 3-as vagy régebbi autó éves matricája 330 lej lesz, míg az euró 4-es és 5-ös járműveké 292 lej. Az euró 6-os autók éves díja 254, az elektromos autóké pedig 228 lejre csökken. Megszűnik ugyanakkor a külön híd használati díja a Fetest, Csernavoda és a Dzsudzsen-Váduói átkelőknél. A 3,5 tonnánál nagyobb teherjárművek áttérnek a kilométer alapú toll-ró rendszerre. Az útdíjat a megtett kilométerek és a járműre érvényes tarifa alapján számítják ki. Az autópályákon, a gyorsforgalmi utakon és az országutakon. A már megvásárolt rovinjeta az eredeti lejárati időig érvényes marad, így október 1-e után sem kell ugyanarra az időszakra újat váltani. Töltik lágyított vízzel a csíkszeredai távhőrendszert, a tömbházakban várhatóan a héten indul a fűtés szolgáltatás. A Goszkom RT a lakószövetségek kérésére akár korábban is elindíthatja azt. A lakossági hőenergia ára egyelőre nem változott. A téli időszakban novembertől márciusig 1 gigakalória ára áfával együtt mintegy 591 lej lesz. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a belső fűtési hálózaton végzett munkálatokat mihamarabb fejezzék be, értesült a Székely Hon. Inkubátorházat alakítanak ki a csíkszeredai önkormányzata Mártonáron utca 50 szám alatti régi polgári házban. A beruházás közel 17,9 millió lejbe kerülne, a város jelenleg keresi a finanszírozási lehetőségeket. Az épület felújításával és bővítésével 26 vállalkozásnak és 48 munkaállomásnak biztosítanának helyet, irodákkal és tárgyaló terekkel. A beruházás része az épület megerősítése, az elektromos és gépészeti hálózat felújítása, valamint lift, biztonsági és informatikai rendszer kiépítése. A képviselőtestület elfogadta a szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, írja a Hargita Népen Napilap. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve 13 Celsius fok van Csíkszeredában, a reális hőérzet 10 fokra tehető, a csúcsérték akár a 15-18 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó utolsó órája. Jó sok zenét hoztam ezúttal is magammal, tartsanak velem a folytatásban is.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Mostanra bejárta az internetet annak a macskának a megható története, amely hosszú ideig várta, hogy valaki végre valahára örökbe fogadja a Dumbo névre keresztelt Maine Coon keveréket. Nem véletlenül becézik a világ legszomorúbb macskájának, olyan, mintha tekintetében az összes menhelyi cica bánata tükröződne. Ezt elégelte meg egy Carly Copeland nevű nő, aki a TikTokon számolt be arról, hogy hetekig összetört szívvel figyelte a kandúrt, aki egy rácsos ketrecben élt egy Petco üzletben, és mindig ugyanazzal a letört arckifejezéssel bámult vissza rá. Nos, Copeland gondolt egy nagyot, és merészet is magához vette Dumbót, ami sokkal jobban sült el, mint ahogyan azt várta. A macska ugyanis fokozatosan ugyan, de egyre közelebb engedte magához a gazdáját. Copeland korábban egy másik macskát is örökbe fogadott, és nagy meglepetésére Dumbo jól kijött a szőrtelen szfinxel. Dumbo az új otthonában megnyugodott, így már nem éppen nevezhető a világ legszoborúbb macskájának, viszont legalább egy örök otthonra talált.

0: A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülig Zene FM 87,6.
1: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
0: Reklámot hallottak.

0: 3:42 lesz 3 perc múlva. Tudta egyáltalán, hogy 6 másik emberfajjal éltünk együtt a Földön, de mára már csak a Homo sapiens maradt életben. A nagy kérdés tulajdonképpen az, hogy miért. Nos, több emberfaj is élt egy időben a Földön. A Homo sapiens maradt viszont egyedül fent, amikor mintegy 300 000 éve megjelent Afrikában, legalább 6 másik emberfaj élt a bolygón, köztük a neandervölgyiek, a gennyiszovaiak és a Homo erectus. A kutatók szerint eltűnésüknek nem egyetlen oka volt. A klímaváltozás és az emiatt csökkenő populációk sérülékenyebbé tették ezeket a fajokat, majd a Homo sapiens terjeszkedésével az erőforrásokért folyó verseny is felgyorsíthatta a hanyatlást. Érdekesség, hogy nem minden örökség veszett el. A Homo sapiens és más emberfajok között genetikai keveredés is történt. A mai emberek DNS-ében ezért neandervölgyi és gennyiszovai örökség is megtalálható. A kutatók szerint a mai emberiségben fennmaradt DNS részletekből a neandervölgyi genom mintegy 40%-a lenne rekonstruálható.
1: Nálunk a Mikó, Vár, a Petőfi, utca, a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6, Fun FM rádió.

több szempontból is rendhagyónak számított tegnap megtartott MTV Video Music Awards díjátadó gála. Többek között azért is, mert 23 év után ismét Madonna is színpadra lépett a gála keretében, méghozzá két dal erejéig. Egyébként egy Madonna dallal búcsúzom, azaz zárom a mai kotyogót, illetve hát abból a szempontból is különleges volt, és alig várom, hogy megjelenjen, hogy napjaink legnagyobb világsztárjai álltak össze egy tribute-ba, és idézték meg George Michael emlékét, többek között Sunberg, Teddy Queen, bolondokat beszélek, Teddy Swims, illetve Ray is fellépők között volt. Nagyon remélem, hogy előbb-utóbb megjelenik a vágott koncert felvétel, és majd meg lehet tekinteni a nagy-nagy videó megosztó portálon, a YouTube-on. 3 perc maradt hátra déli 12 óráig, szerintem most már ideje elbúcsúzni, már csak azért is, mert hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a mai figyelmet, annak reményében búcsúzom, hogy holnap ismét együtt ébredünk, illetve együtt töltjük a kedd délelőttet is.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Három minisztert javasol a Siegfried Muresán vezette kormányba az RMDS. A szövetségi állandó tanács döntése szerint Táncos Barna miniszterelnök helyettes és mezőgazdasági miniszter, Cseka Attila fejlesztési miniszter, Ötvös Koppány Bulcsó pedig kulturális miniszter lehet az új kabinetben. A szövetség szerint teljes jogkörrel rendelkező, működőképes kormányra van szükség, amely képes meghozni a szükséges döntéseket és elfogadni a következő időszak költségvetését, ezért támogatja Siegfried Muresán kormányalakítási megbízását. A miniszterjelöltek kinevezéséről és az új kormány beiktatásáról a parlament dönthet. Október 1-től jelentősen változik a romániai útdíjrendszer. A személyautóknál a rovinjeta ára a környezetvédelmi besorolástól is függ majd. A régebbi autók tulajdonosai többet fizetnek. Egy euró 3-as vagy régebbi autó éves matricája 330 lej lesz, míg az euró 4-es és 5-ös járműveké 292 lej. Az euró 6-os autók éves díja 254, az elektromos autóké pedig 228 lejre csökken. Megszűnik ugyanakkor a külön híd használati díja a Fetest, Csernavoda és a Gyurgyen-Vaduói átkelőknél. A 3,5 tonnánál nagyobb teherjárművek áttérnek a kilométer alapú toll-ró rendszerre. Az útdíjat a megtett kilométerek és a járműre érvényes tarifa alapján számítják ki. Az autópályákon, a gyorsforgalmi utakon és az országutakon. A már megvásárolt rovinjeta az eredeti lejárati időig érvényes marad, így október 1-e után sem kell ugyanarra az időszakra újat váltani. Töltik lágyított vízzel a csíkszeredai távhőrendszert, a tömbházakban várhatóan a héten indul a fűtés szolgáltatás. A Goszkom RT a lakószövetségek kérésére akár korábban is elindíthatja azt. A lakossági hőenergia ára egyelőre nem változott. A téli időszakban novembertől márciusig 1 gigakalória ára áfával együtt mintegy 591 lej lesz. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a belső fűtési hálózaton végzett munkálatokat mihamarabb fejezzék be, értesült a Székely Hon. Inkubátorházat alakítanak ki a csíkszeredai önkormányzata Mártonáron utca 50 szám alatti régi polgári házban. A beruházás közel 17,9 millió lejbe kerülne, a város jelenleg keresi a finanszírozási lehetőségeket. Az épület felújításával és bővítésével 26 vállalkozásnak és 48 munkaállomásnak biztosítanának helyet, irodákkal és tárgyaló terekkel. A beruházás része az épület megerősítése, az elektromos és gépészeti hálózat felújítása, valamint lift, biztonsági és informatikai rendszer kiépítése. A képviselőtestület elfogadta a szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, írja a Hargita Népen Apilap. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani. A csúcsérték akár a 15-18 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun

hips make me sway. I never thought I'd see the sun.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 7. kiadására, amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. A digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás, az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda.

0: One FM.
1: The number one hit music station.
0: Hit music station.
2: 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Három minisztert javasol a Siegfried Muresán vezette kormányba az RMDS. A szövetségi állandó tanács döntése szerint Táncos Barna miniszterelnök helyettes és mezőgazdasági miniszter, Cseka Attila fejlesztési miniszter, Ötvös Koppány Bulcsó pedig kulturális miniszter lehet az új kabinetben. A szövetség szerint teljes jogkörrel rendelkező, működőképes kormányra van szükség, amely képes meghozni a szükséges döntéseket és elfogadni a következő időszak költségvetését, ezért támogatja Siegfried Muresán kormányalakítási megbízását. A miniszterjelöltek kinevezéséről és az új kormány beiktatásáról a parlament dönthet. Október 1-től jelentősen változik a romániai útdíjrendszer. A személyautóknál a rovinjeta ára a környezetvédelmi besorolástól is függ majd. A régebbi autók tulajdonosai többet fizetnek. Egy euró 3-as vagy régebbi autó éves matricája 330 lej lesz, míg az euró 4-es és 5-ös járműveké 292 lej. Az euró 6-os autók éves díja 254, az elektromos autóké pedig 228 lejre csökken. Megszűnik ugyanakkor a külön híd használati díja a Fetest, Csernavoda és a Gyurgyen Vaduói átkelőknél. A 3,5 tonnánál nagyobb teherjárművek áttérnek a kilométer alapú tollró rendszerre. Az útdíjat a megtett kilométerek és a járműre érvényes tarifa alapján számítják ki. Az autópályákon, a gyorsforgalmi utakon és az országutakon. A már megvásárolt rovinjeta az eredeti lejárati időig érvényes marad, így október 1-e után sem kell ugyanarra az időszakra újat váltani. Töltik lágyított vízzel a csíkszeredai távhőrendszert, a tömbházakban várhatóan a héten indul a fűtésszolgáltatás. A Goscom RT a lakószövetségek kérésére akár korábban is elindíthatja azt. A lakossági hőenergia ára egyelőre nem változott. A téli időszakban novembertől márciusig 1 gigakalória ára áfával együtt mintegy 591 lej lesz. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a belső fűtési hálózaton végzett munkálatokat mihamarabb fejezzék be, értesült a Székely Hon. Inkubátorházat alakítanak ki a csíkszeredai önkormányzata Mártonáron utca 50 szám alatti régi polgári házban. A beruházás közel 17,9 millió lejbe kerülne, a város jelenleg keresi a finanszírozási lehetőségeket. Az épület felújításával és bővítésével 26 vállalkozásnak és 48 munkaállomásnak biztosítanának helyet, irodákkal és tárgyaló terekkel. A beruházás része az épület megerősítése, az elektromos és gépészeti hálózat felújítása, valamint lift, biztonsági és informatikai rendszer kiépítése. A képviselőtestület elfogadta a szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, írja a Hargita Népe napilap. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani. A csúcsérték akár a 15-18 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Van FM Rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás. Csíkszeredában a Szentlélek utcában a Cáka-tanya környékén, Fitódban, Csíkmincenten, valamint Csíkszentléleken. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális, és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 0-24 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758-770-040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Szociáldemokrata párt nem támogatja Siegfried Muresan kormányának beiktatását, jelentette be Szorin Grindeanu a párt országos politikai tanácsának ülését követően. Grindeanu úgy fogalmazott, a döntést egyhangúlag hozták meg, vállalt és visszafordíthatatlan. Szorin Grindeanu ugyanakkor közölte, hogy a politikai alakulat parlamenti képviselői jelen lesznek a javasolt miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásain, valamint szerdán a parlament együttes ülésén is, amikor szavazás lesz a Muresan kormányról. Szigorítanák a büntetést azokkal a sofőrökkel szemben Romániában, akik autópályán vagy gyorsforgalmi úton a forgalomban szemben közlekednek. Egy a szenátushoz benyújtott törvénytervezet szerint az ilyen szabályszegésért törölnék a vezetői engedélyt, és az érintett 3 évig nem jelentkezhetne újabb járművezetői vizsgára. A tervezetet a Penele, az USZERE és a Nemzeti Kisebbségek képviselői nyújtották be. A kezdeményezés szerint a jelenlegi szabályozáshoz képest jelentősen szigorúbb szankció járna a forgalommal szemben haladó sofőröknek. Jelenleg az ilyen szabályszegésért 120 napra függesztik fel a jogosítványt, és pénzbírság is kiszabható. A tervezet még nem törvény, a parlamenti elfogadás és az államfő kihirdetése szükséges ahhoz, hogy hatályba lépjen. Emelkedtek a bérek Romániában, az országos nettó havi átlagbér megközelítette az 5300 lejt, ez 300 lejjel több, mint az előző évben, közölte az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 8%-kal nőtt és meghaladta a 8700 lejt. A legnagyobb nettó jövedelmek a távközlésben, számítástechnikában, a legkisebbek pedig a vendéglátóiparban voltak. Országos viszonylatban Bukarestben volt a legmagasabb a nettó átlag jövedelem, 7150 lej, míg a legalacsonyabb Botosán megyében 4059 lej. Megszűnik a külön középiskolai felvételi vizsga Romániában, így a 8. osztályosoknak nem kell az országos képességfelmérő után újabb vizsgával számolniuk. Nikus Ordán államfő szeptember 25-én hirdette ki azt a törvényt, amely eltörli az iskolák által szervezhető külön felvételi vizsgát. A korábbi szabályozás lehetővé tette volna, hogy a középiskolák a rendelkezésükre álló helyek legfeljebb 50%-ára saját felvételi vizsgát szervezzenek, miután a diákok már megírták az országos képességfelmérőt. Ez annyit jelentett volna, hogy bizonyos középiskolákba való bejutáshoz a tanulóknak az országos képességfelmérő vizsga mellett egy újabb vizsgán is részt kellett volna venniük. A minisztériumnak a jogszabály módosítása nyomán új miniszteri rendeletben kell szabályoznia a középiskolai felvételi és az országos képességfelmérő lebonyolításának részleteit. Hasznos útmutatóval segíti a csíkszeradai utasokat a városi tömegközlekedést működtető Csíki Transz által megjelentetett kisokos. A kiadványban a városi buszjáratok használatához kapcsolódó gyakorlati tudnivalók, hasznos tippek és részletes menetrendi információk is helyet kaptak. A kisokos célja, hogy megkönnyítse az utasok számára a mindennapi utazások megtervezését és a városi tömegközlekedés használatát. A társaság tájékoztatása szerint a kiadvány jelenleg a Csíki Transz járatain és pénztárainál érhető el. Folyamatban van ugyanakkor szélesebb körű terjesztése is, írja a Masszol. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett maradt térségünkben a száraz javarészt napos időjárás. 17 fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet az élénk szél miatt mindössze 14 fokra tehető. A csúcsérték 18 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia

0: hetedik kiadására. Amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat, a digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Lágyított vízzel töltik fel a csíkszeredai távhőrendszert, a tömbházakban várhatóan a héten indul a fűtés szolgáltatás. A Goszkomerti a lakószövetségek kérésére akár korábban is elindíthatja azt. A lakossági hőenergia ára egyelőre nem változott. A téli időszakban novembertől márciusig 1 gigakalória ára áfával együtt mintegy 591 lej lesz. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a belső fűtési hálózaton végzett munkálatokat mihamarabb fejezzék be, írja a Székelyhon. Jelentősen nőtt a Hargita megyéből az év első felében kivitt áruk értéke. A megyei belső vámhivatal adatai szerint 2026 első 6 hónapjában 117,2 millió lejértékben exportáltunk, ami közel 56%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az exportált termékek között faipari termékek, előregyártott épületelemek, ATV-k, ásványvíz és varrócérna szerepelt. A megyei áruk Európán kívüli piacokra is eljutottak. Ásványvizet például Moldovába, Kanadába, az Egyesült Királyságba és az Egyesült Államokba, faárut pedig az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába is szállítottunk. Ezzel szemben az import értéke enyhén 1,5%-kal csökkent 168,6 millió lejre, tudta meg a MASZOL. Inkubátorházat alakítanak ki a csíkszeredai önkormányzat a Mártonáron utca 50 szám alatti régi polgári házban. A beruházás közel 17,9 millió lejbe kerülne, a város jelenleg keresi a finanszírozási lehetőségeket. Az épület felújításával és bővítésével 26 vállalkozásnak és 48 munkaállomásnak biztosítanának helyet, irodákkal és tárgyalótermekkel. A beruházás része az épület megerősítése, az elektromos és gépészeti hálózat felújítása, valamint lift, biztonsági és informatikai rendszer kiépítése is. A képviselőtestület elfogadta a szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, írja a Hargita Népe napilap. Az Európai Unióban vizsgálják az E20-as benzin bevezetésének lehetőségét. Az új üzemanyag legfeljebb 20%-ban tartalmazna bioetanolt, a cél pedig a fosszilis üzemanyagok felhasználásának csökkentése lenne. Az E20 előnye lehet, hogy nagyobb arányban használ megújuló alapanyagot és csökkentheti a káros anyag kibocsátást, de nem minden autó alkalmas a használatára. Elsősorban a régebbi járműveknél merülhetnek fel műszaki problémák, ezért az Európai Unió vizsgálja, milyen feltételekkel lehetne bevezetni az új üzemanyagot. A döntés egyelőre még nem született meg. Hasznos útmutatóval segíti a csíkszeredai utasokat a városi tömegközlekedést működtető Csíki Transz által megjelentetett kisokos. A kiadványban a városi buszjáratok használatához kapcsolódó gyakorlati tudnivalók, hasznos tippek és részletes menetrendi információk is helyet kaptak. A kisokos célja, hogy megkönnyítse az utasok számára a mindennapi utazások megtervezését és a városi tömegközlekedés használatát. A társaság tájékoztatása szerint a kiadvány jelenleg a Csíki Transz járatain és pénztárainál érhető el, de folyamatban van szélesebb körű terjesztése is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. Csíkszeredában 17 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 15 fokra tehető. A hónapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, de csökkenhet a napos órák száma. A reggeli órákban a hőmérséklet 5 fokra csökken, napközben a csúcsérték a 17, akár 19 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazacvillére 100 grammonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mérbonás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben a citrom kilója 5 lej 49 bani és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Lágyított vízzel töltik fel a csíkszeredai távhőrendszert. A tömbházakban várhatóan a héten indul a fűtés szolgáltatás. A Goscom RT a lakószövetségek kérésére akár korábban is elindíthatja azt. A lakossági hőenergia ára egyelőre nem változott. A téli időszakban novembertől márciusig egy gigakalória ára áfával együtt mintegy 591 lej lesz. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a belső fűtési hálózaton végzett munkálatokat mihamarabb fejezzék be, írja a Székely Hon. Jelentősen nőtt a Hargita megyéből az év első felében kivitt áruk értéke. A megyei belső vámhivatal adatai szerint 2026 első 6 hónapjában 117,2 millió leértékben exportáltunk, ami közel 56%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az exportált termékek között faipari termékek, előregyártott épületelemek, ATV-k, ásványvíz és varrócérna szerepelt. A megyei áruk Európán kívüli piacokra is eljutottak. Ásványvizet például Moldovába, Kanadába, az Egyesült Királyságba és az Egyesült Államokba, faárut pedig az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába is szállítottunk. Ezzel szemben az import értéke enyhén 1,5%-kal csökkent 168,6 millió lejre, tudta meg a Maszol. Inkubátorházat alakítanak ki a csíkszeredai önkormányzat a Mártonáron utca 50 szám alatti régi polgári házban. A beruházás közel 17,9 millió lejbe kerülne, a város jelenleg keresi a finanszírozási lehetőségeket. Az épület felújításával és bővítésével 26 vállalkozásnak és 48 munkaállomásnak biztosítanának helyet irodákkal és tárgyaló termekkel. A beruházás része az épület megerősítése, az elektromos és gépészeti hálózat felújítása, valamint lift, biztonsági és informatikai rendszer kiépítése is. A képviselőtestület elfogadta a szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, írja a Hargita Népe napilap. Hasznos útmutatóval segíti a csíkszeredai utasokat a városi tömegközlekedést működtető Csíki Transz által megjelentetett kisokos. A kiadványban a városi buszjáratok használatához kapcsolódó gyakorlati tudnivalók, hasznos tippek és részletes menetrendi információk is helyet kaptak. A kisokos célja, hogy megkönnyítse az utasok számára a mindennapi utazások megtervezését és a városi tömegközlekedés használatát. A társaság tájékoztatása szerint a kiadvány jelenleg a Csíki Transz járatain és pénztárainál érhető el, de folyamatban van szélesebb körű terjesztése is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. Csíkszeredában 17 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 15 fokra tehető. A hónapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, de csökkenhet a napos órák száma. A reggeli órákban a hőmérséklet 5 fokra csökken, napközben a csúcsérték a 17, akár 19 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

0: But she thought she was gonna get fucking with me.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazac filére 100 gramonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mélybonás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti. Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
4: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a citrom kilója 5 lej 49 bani, és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás. Csíkszeredában a Szentlélek utcában a Cáka-tanya környékén, Fitódban, Csíkmincenten, valamint Csíkszentléleken.

0: A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális, és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 024 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758 770 040.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 7. kiadására, amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. A digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás, az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Lux Funk Black Mix.
3: Black Mix.
4: If y'all really like to rock the funky beats.
5: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
0: Kézzel keverve.
2: Lux Funk Black Mix.
6: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Lágyított vízzel töltik fel a csíkszeredai távhőrendszert, a tömbházakban várhatóan a héten indul a fűtés szolgáltatás. A Goszkom RT a lakószövetségek kérésére akár korábban is elindíthatja azt. A lakossági hőenergia ára egyelőre nem változott. A téli időszakban novembertől márciusig egy gigakalória ára áfával együtt mintegy 591 lej lesz. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a belső fűtési hálózaton végzett munkálatokat mihamarabb fejezzék be, írja a Székelyhon. Jelentősen nőtt a Hargita megyéből az év első felében kivitt áruk értéke. A megyei belső vámhivatal adatai szerint 2026 első 6 hónapjában 117,2 millió lejértékben exportáltunk, ami közel 56%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az exportált termékek között faipari termékek, előregyártott épületelemek, ATV-k, ásvány, víz és varró cérna szerepelt. A megyei áruk Európán kívüli piacokra is eljutottak. Ásványvizet például Moldovába, Kanadába, az Egyesült Királyságba és az Egyesült Államokba, faárut pedig az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába is szállítottunk. Ezzel szemben az import értéke enyhén 1,5%-kal csökkent 168,6 millió lejre, tudta meg a MASZOL. Inkubátorházat alakítanak ki a csíkszeredai önkormányzat a Mártonáron utca 50 szám alatti régi polgári házban. A beruházás közel 17,9 millió lejbe kerülne, a város jelenleg keresi a finanszírozási lehetőségeket. Az épület felújításával és bővítésével 26 vállalkozásnak és 48 munkaállomásnak biztosítanának helyet irodákkal és tárgyalótermekkel. A beruházás része az épület megerősítése, az elektromos és gépészeti hálózat felújítása, valamint lift, biztonsági és informatikai rendszer kiépítése is. A képviselőtestület elfogadta a szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, írja a Hargita Népe napilap. Hasznos útmutatóval segíti a csíkszeredai utasokat a városi tömegközlekedést működtető Csíki Transz által megjelentetett kisokos. A kiadványban a városi buszjáratok használatához kapcsolódó gyakorlati tudnivalók, hasznos tippek és részletes menetrendi információk is helyet kaptak. A kisokos célja, hogy megkönnyítse az utasok számára a mindennapi utazások megtervezését és a városi tömegközlekedés használatát. A társaság tájékoztatása szerint a kiadvány jelenleg a Csíki Transz járatain és pénztárainál érhető el, de folyamatban van szélesebb körű terjesztése is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. Csíkszeredában 17 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 15 fokra tehető. A hónapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, de csökkenhet a napos órák száma. A reggeli órákban a hőmérséklet 5 fokra csökken, napközben a csúcsérték a 17, akár 19 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapata. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők, aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: fuck you.
1: Lux Funk Black Mix.
2: Black Mix.
3: If y'all really like to rock the funky beats.
4: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
5: Kézzel keverve.
1: Lux Funk Black Mix.
2: A Lux Funk Radio Mix műsora.
5: Lux Funk Radio.
2: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
1: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 7. kiadására, amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. A digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás, az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
0: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!

0: zenékre.
1: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
1: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: Funk Black Mix. Black Mix. If y'all really like to rock the funky beats. Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve. Lux Funk Black Mix.
1: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Dux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Dux Funk Black Mix.
1: Most kezdődik a Dux Funk Black Mix. A Dux Funk Rádió Mix műsora.
0: Black Mix.
1: Bővebb info a műsor.

0: Ez a Lex Funk Black Mix, a Lex Funk Mix műsora.
1: Lex Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.lexfunk.com.
2: A Black Mixben a Lex Funk DJ.

0: Mix a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mix Band, a Lux Funk DJ.
0: White Boy.
3: White Boy.
1: Lux Funk Black Mix. Lux Funk.

0: volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com
2: www.luxfunk.com
3: Fun FM Rádió. Fülig Zene.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: God, I feel invincible.
1: Új zenék. Woo! Állandó jó kedv. Fun FM. Zsíkszered a legfrissebb hangja. If I

0: zene, fülig mosoly.
1: Fun FM, fülig zene.
0: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene. Fun.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
4: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fan FM Rádió.
4: Fan FM.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

Zülig, Fan FM. I'm high on you. High on you. FM 87.6.

Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.

velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fan FM. Fülig zene.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.